0: En ze krijgen ook nog bonusmateriaal.
1: Márciusban minden hétvége fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok.
2: Legszélelmetesebb pillanatok.
3: Mert ez a hétvég.

0: kivásárol jobban.
1: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
0: Coop, önhöz a legközelebb.
1: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
2: Cibi, doma zegyen, ke má a Fred megye, perfeze biedrenke, he? Doma zegyen, ke má jámrsáj, doma zegyen, ke má Fred megye, perfeze biedrenke. Ik ga nog een treintje van zijn bier, maar ik ben nog onderwijs naar huis. Dus, wat zeg ik je, Maya? CBM, vrede met je. Ik zei, pip, potje bier drinken, mooi.